0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent a költözési kedv Magyarországon, hamarosan indul az őszi róka vakcinázás, változóan felhős idő várható. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csak nem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás, a területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint idén két veszettség esetet mutattak ki. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakasz sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
1: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját. Az esemény keretében látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. A rendezvényen 1992 óta csak nem 200 ezer fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül. Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok. Zöld rendszámcsere a plug-in hibrid autókon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
3: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
2: Egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetünk ma részt a város két pontján is. Az Európai Mobilitási Hét és az Egészséges Zalaegerszeg program keretében egészségpontokat alakított ki a Viva Plazma és a Magyar Vöröskereszt. Az egyik az Ártmoziban van, ahol vérnyomás, vércukor és testösszetételméréssel, dietetikai tanácsadással és egészségügyi kvízekkel várják az érdeklődőket. A másik egészségpont pedig a Zete stadionnal szemben, az október 6-a tér 19-es szám alatt van, ahol testsúly, testmagasság, testösszetétel és csontsűrűségmérésre, továbbá színlátás, látásvizsgáló tábla és bokakarindex vizsgálatra van lehetőség. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint érdemes mindkét állomást felkeresni és a két helyszín között gyalogolni, hiszen aki mindkét egészségpontot teljesíti, az ajándékot kap. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán az Alavár megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 ezer forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni, a régi rendszám újragyártása pedig 16 ezer forint. A rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre a Lenti, a Letenyei, a Zalaszentgróti, a Keszthelyi, a Nagykanizsai és a Zalaegerszegi járási hivatal kormányablakaiban van lehetőség. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon. Derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg. Mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
4: A gazdaság irányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaság irányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az tovább is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-a csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
2: Befejeződött a Püspöki Grácián utca felújításának 3. üteme. Ezúttal a Pintér Máté utca és a Jókai utca közötti 130 méteres szakaszt korszerűsítették, írja az Egerszegi Hírek. A családi házas övezetben még 2021-ben indultak a munkálatok. Akkor az önkormányzat a Gárdonyi és a Dózsa-György utca közötti szakasznál kezdte a közművek kiváltását, illetve kiépítését. Ezután egészen az Arany János utcáig teljesen új szennyvízvezetékhálózatot és új ivóvízvezetékhálózatot sikerült kiépíteni. A Kovács Károly városépítő program keretében pedig most a 3. szakaszt is sikerült befejezni. Az utolsó szakasz előkészítése már zajlik, és ha a szükséges forrás rendelkezésre áll, akkor a Pintér Máté és az Arany János utca közötti rész is megújulhat. Egyébként a most átadott útszakaszon a fásítás is megtörténik idén ősszel. Súlyos méhbetegség jelent meg 6 zalai településen. Az úgynevezett nyúlós költésrothadás bukkant fel, írja az AOL. A bakteriális fertőzés nagyon gyorsan terjedhet a méh családok között. Ráadásul a mézük is fertőzött lehet ilyenkor, ezért azt nem szabad eladni. A Zala vármegyei kormányhivatal élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi osztálya ezért zárlatot rendelt el Gutorföldén, Tófejen, Zalatárnokon, Szent Kozmadombján, Szentpéterföldén és Pusztaedericsen. A zárlat alatt a térségből tilos kivinni a méheket, és behozni sem lehet belőlük a lezárt területre. A hatóságok a zárlat alatt folyamatos ellenőrzéseket végeznek. A szabályok megszegése pedig szigorú eljárást vonhat maga után. Ha az érintett méhészeknek meg kell semmisíteniük az állományokat, akkor kérhetnek támogatást az államtól. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője.
5: 2024-ben a személysérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek való biztonságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
2: A biztonság hete szeptember 22-ig tart. Elkezdődött az idősek hónapja. Kedden egy főzőversennyel indultak az események, ahol 14 csapat készített retro ételeket. Ez hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amit a programsorozatról tartottak. Itt Balay Zoltán, a város polgármestere azt mondta, hogy október 27-éig Senior Akadémia, kerékpáros túra, haditorna, örömtánc, mesemondó verseny, művészeti tárlat, valamint sportvetélkedő és belvárosi nyomozás is várja a szépkorúakat. A városvezető hozzátette azt is, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából vetélkedőt is szerveztek, amelyet szeptember 22-én rendeznek majd a Mindszentineumban. Írja az AOL. A programsorozat záró ünnepsége október 27-én lesz a városi hangverseny és kiállítóteremben, ahol elismeréseket adnak át, valamint a vetélkedők legjobbjait is itt díjazzák. Újabb fejlesztés valósul meg a sportcsarnokban. 2027 végéig teljesen megújul a tetőszigetelés, emellett korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a kazánokat és teljes modernizáción esik át a küzdőtér világítása is. Erről ír a közösségi oldalán a város polgármestere. Balay Zoltán posztja szerint a munkálatokra 230 millió forint állami támogatást kapott az önkormányzat. A sportcsarnokot még 2024-ben kezdték felújítani. Akkor kicserélték a küzdőtér sportparkettáját, új menekülőkapuk készültek, korszerűsítették a belső burkolatok egy részét, és új időjelzőrendszer érkezett. A jövőben pedig a hangosítást szeretnék megújítani, valamint a nézőtéri székeket is szeretnék kicserélni. A sportcsarnok 1980 óta szolgálja a várost. Azóta kosárlabda mérkőzéseknek, sporteseményeknek, koncerteknek, gáláknak és városi rendezvényeknek adott otthont. Bemutatta a polgármester az új bazitai óvoda látványterveit. A képeket Balay Zoltán közösségi oldalán nézhetjük meg. A városvezető itt egy posztban számol be arról, hogy 2027-re készül el az új óvi a bazitai városrészben. Már el is kezdődött az egycsoportos intézmény építése. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 18-án pénteken sok boldogságot Diánák, szülinaposok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 4 perc múlva már 4:07, Rihanna kezd az Umbrellával, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján. Szeptember 18-a van péntek, az illetlenség világnapja. Na, nem azt jelenti, hogy parasztnak kell lenni, hanem pont, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire elterjedt a tiszteletlenség a mindennapokban, és rávilágít az illem, valamint a kulturált viselkedés hiányára. Mojo és a Chilén ezzel megy tovább a péntek reggel. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetett.

Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján, a néhol ködös reggelt, napos gomoly felhős idő váltja, egy-egy zápor zivatar is kialakulhat elszórtan, 20-27 fok valószínű, keleten lesz melegebb, részletek a hírek végén, amelyet majd Taylor Swift dala követ.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok. Zöld rendszámcsere a plug-in hibrid autókon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ezügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
1: Egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetünk ma részt a város két pontján is. Az Európai Mobilitási Hét és az Egészséges Zalaegerszeg program keretében egészségpontokat alakított ki a Viva Plazma és a Magyar Vöröskereszt. Az egyik az Ártmoziban van, ahol vérnyomás, vércukor és testösszetételméréssel, dietetikai tanácsadással és egészségügyi kvízekkel várják az érdeklődőket. A másik egészségpont pedig a Zete stadionnal szemben, az október 6-a tér 19-es szám alatt van, ahol testsúly, testmagasság, testösszetétel és csontsűrűségmérésre, továbbá színlátás, látásvizsgáló tábla és bokakarindex vizsgálatra van lehetőség. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Most már egyre többször indul párásan, ködösen a nap itt-ott. Vannak helyek, ahol ma reggel is ez a helyzet. 7 és 15 fok között van odakint. Napos gomoly felhős idő lesz egy-egy elszórt futózáporral, 20-27 fokkal, és ma is keleten lesz melegebb. Holnap a maihoz szinte megszólalásig hasonlít majd az időjárás. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de délután északnyugat felől erőteljesebb felhő átvonulás indul, viszont a jó hír, hogy esni nem fog, 24-29 fok lesz majd a hét utolsó napján. Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel és egy laza nyárias szambával örülünk ennek. Jön a Más Kanada a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok! Jönnek szeptember 18-a péntek friss hírei, a következő órában pedig majd az IMF. You're unbelievable. És Zséda is.

0: hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zajlik a denevérek párzási időszaka. Folytatódik a sportcsarnok korszerűsítése. Változik a lomtalanítás menete lentiben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Zajlik a denevérek párzási időszaka. A kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen lázbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe, vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Újabb fejlesztés valósul meg a sportcsarnokban. 2027 végéig teljesen megújul a tetőszigetelés. Emellett korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a kazánokat, és teljes modernizáción esik át a küzdőtér világítása is. Erről ír a közösségi oldalán a város polgármestere. Valahogy Zoltán posztja szerint a munkálatokra 230 millió forint állami támogatást kapott az önkormányzat. A sportcsarnokot még 2024-ben kezdték felújítani. Akkor kicserélték a küzdőtér sportparkettáját, új menekülőkapuk készültek, korszerűsítették a belső burkolatok egy részét, és új időjelzőrendszer érkezett. Csak azoktól viszik el a lomokat Lentiben, akik ezt kérik. Erre hívta fel a figyelmet Lenti önkormányzata és a Lenti Hulladékkezelő Kft. Írja az AOL. A városban szeptember 21-től, vagyis jövő héten hétfőtől, egészen október 8-áig tartanak lomtalanítást, de idén csak azokhoz mennek a kukások, akik igénylik a szolgáltatást. Ezt telefonon vagy e-mailben lehet megtenni. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy csak régi bútorokat, matracokat és olyan háztartásban feleslegessé vált tárgyakat rakhatunk ki, amelyek nem férnek a kukákba. További részletek a hulladékkezelő honlapján olvashatóak. Enyhébb időre készülhetünk térségünkben. A hűvös reggelt követően délután 23-24 fok körül alakulhat a hőmérséklet. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Egy-egy zápor előfordulhat, de egész napos eső nem valószínű. A következő napokban tovább emelkedik a nappali hőmérséklet. A hétvégén már 25 fok fölötti maximumokra és több napsütésre van kilátás.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Szeptember 18-a van péntek, amely idén is a Diánák névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak. Egyaránt 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben a fél órában biztosan hallgatunk majd I.I.O.-t, szól a Rapture, elsőként pedig Alexandra Burke Floridával közös Bad Boys című dala.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 18-án, 1971-ben a mai napon a Pink Floyd volt az első rockzenekar, amely fellépett egy klasszikus zenei fesztiválon Svájcban. Most pedig a 90-es és 2000-es évek fordulójának egyik ikonikus elektronikus dalával megy tovább a péntek reggel. Jön az amerikai IIO és a Rapture a Best-en.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. 20-27 fok, napsütés, felhők, egy-egy elszórt zápor, zivatar, erre készülhetünk ma, és ma is keleten lesz majd melegebb. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek. Rögtön 7:30, jó reggelt, Will Smith és a Man in Black bekészítve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szegedország legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Mozgás és zene a fővárosban. Szabad szemmel is látható lesz a nemzetközi űrállomás. Ingyenes állapotfelmérés Zalaszentgróton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkart Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt van a sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
1: Távcsöves csillagászati bemutatót tartanak holnap az Apáczai Csere János Művelődési Központ udvarán. A Vega Csillagászati Egyesület ingyenes programján a résztvevők egyebek mellett a Holdat és a Szaturnuszt is megfigyelhetik. De a nemzetközi űrállomás is éppen átvonul majd felettünk, így az este folyamán két alkalommal akár szabad szemmel is lehet majd látni az égbolton, írja az Egerszegi Hírek. A rendezvényt az őszi napéj egyenlőség, vagyis a csillagászati ősz szeptember 23-i kezdete miatt tartják. A Vega Csillagászati Egyesület távcsövekkel és szakemberekkel várja az érdeklődőket. A programon ingyen lehet részt venni. Ingyenes szűrővizsgálatokat tartanak Zalaszentgróton az egészségügyi központban. A Szívvilágnapja alkalmából szeptember 29-én kedden délután várják majd a helyieket, elsősorban a 25 és 45 év közöttieket, írja az AOL. Az ingyenes vizsgálatokon felmérik az erek állapotát, emellett szívritmuszavar szűréssel és csontsűrűségméréssel is készülnek a szakemberek. A felmérések után pedig egy kardiológus belgyógyász tart előadást a szív-érrendszeri problémák tüneteiről, valamint az állapotfelmérés eredményeinek szakszerű értelmezéséről a templom téren, a turisztikai irodában. A program bár ingyenes, de jelentkezni kell rá. Ezt az egészségfejlesztési iroda elérhetőségein lehet megtenni. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 18-án pénteken, sok boldogságot a Diánáknak és a szülinaposoknak. 1961-ben ezen a napon született James Gandolfini, amerikai színész legismertebb szerepe a Mafiózók című sorozat Tony Sopranója. szeptember 18 megszületett Lance Armstrong, amerikai professzionális országúti kerékpárversenyző, aki 1999-től 2005-ig 7-szer nyerte meg a Tour de France-t. 1971-ben ezen a napon született Jada Pinkett Smith, amerikai színésznő, Will Smith felesége. És 1976-ban a mai napon született Ronaldo, nem Cristiano a portugál, hanem a kétszeres világbajnok brazil válogatott labdarúgó. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pénteki a forgalom, azaz szerintem egy csomóan szabadnapot vettek ki, nem mennek suliba, nem viszik a gyereket. Mi más oka lehet annak, hogy péntekenként kisebb a forgalom? A helyes megoldásokat a 0620 55 55 155-re várom, és persze, ha van közlekedési hír, az is jöhet. Mindjárt 8 óra, jönnek a friss hírek, a következő órában pedig majd Paul Johnson. És Tarány Tamás is. Voltam bent, voltam lett, éltem kint, laktam bent, elment már számtalan vonat, becsem már falatomat. Rövid szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Oh,

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok. Zöld rendszámcsere a plug-in hibrid autókon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális, ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk, és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
1: Egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetünk ma részt a város két pontján is. Az Európai Mobilitási Hét és az Egészséges Zalaegerszeg program keretében egészségpontokat alakított ki a Viva Plazma és a Magyar Vöröskereszt. Az egyik az Ártmoziban van, ahol vérnyomás, vércukor és testösszetételméréssel, dietetikai tanácsadással és egészségügyi kvízekkel várják az érdeklődőket. A másik egészségpont pedig a Zete stadionnal szemben, az október 6-a tér 19-es szám alatt van, ahol testsúly, testmagasság, testösszetétel és csontsűrűség mérésre, továbbá színlátás, látásvizsgáló tábla és boka-karindex vizsgálatra van lehetőség. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán az Alavár megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 4 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, jó készülődést annak, aki még otthon hallgat minket. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Ha van hír az utakról, jöhet ide, és ugyanitt a diánákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni. Nem sokára Brandy, a Waraba Russell, mindjárt a Madison Avenue, most pedig a Black Legend jön, és a You See the Trouble with Me.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: 1975, we brought you an album with a song.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 18-án pénteken. Nincs semmi különös az utakon, nincs dugó, nem tudok balesetről, úgyhogy maradjon is így. Ha valaki mást tapasztal, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mi meglepő, hogy az autómentes hétvégén, ami közeleg, holnap-holnap után tényleg lesz olyan hely, ahol csak autómentesen lehet közlekedni. Lezárásokra, forgalmi változásokra kell készülni szeptember 19-én és 20-án, azaz holnap és holnap után az autómentes hétvége miatt Budapesten. Több ezer látogatót várnak a környezettudatosságot és fenntartható közlekedés népszerűsítő programjaikkal. A szervezők a Kálvin tértől a Szabadsághíd budai hídfőjéig, a pesti alsórakparton és most először a Műegyetem rakparton is. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést Brandivel, What About Us, a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Rock, Chuck. Big Rocker.

0: Ezt a FM-ben a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idő jön a front után, sok napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, 20-27 fokkal csapadék nélkül. Részletek és a hétvége időjárása a hírek végén, amelyet majd George Michael dala követ. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zajlik a denevérek párzási időszaka. Folytatódik a sportcsarnok korszerűsítése. Változik a lomtalanítás menete lentiben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Zajlik a denevérek párzási időszaka. A kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány tíz vagy egy-kétszáz kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az ártéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe, vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Újabb fejlesztés valósul meg a sportcsarnokban. 2027 végéig teljesen megújul a tetőszigetelés. Emellett korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a kazánokat, és teljes modernizáción esik át a küzdőtér világítása is. Erről ír a közösségi oldalán a várospolgármestere. Valahogy Zoltán posztja szerint a munkálatokra 230 millió forint állami támogatást kapott az önkormányzat. A sportcsarnokot még 2024-ben kezdték felújítani. Akkor kicserélték a küzdőtér sportparkettáját, új menekülőkapuk készültek, korszerűsítették a belső burkolatok egy részét, és új időjelzőrendszer érkezett. Csak azoktól viszik el a lomokat Lentiben, akik ezt kérik. Erre hívta fel a figyelmet Lenti önkormányzata és a Lenti Hulladékkezelő Kft. Írja az AOL. A városban szeptember 21-től, vagyis jövő héten hétfőtől egészen október 8-áig tartanak lomtalanítást, de idén csak azokhoz mennek a kukások, akik igénylik a szolgáltatást. Ezt telefonon vagy e-mailben lehet megtenni. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy csak régi bútorokat, matracokat és olyan háztartásban feleslegessé vált tárgyakat rakhatunk ki, amelyek nem férnek a kukákba. További részletek a hulladékkezelő honlapján olvashatóak. Enyhébb időre készülhetünk térségünkben. A hűvös reggelt követően délután 23-24 fok körül alakulhat a hőmérséklet. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Egy-egy zápor előfordulhat, de egész napos eső nem valószínű. A következő napokban tovább emelkedik a nappali hőmérséklet. A hétvégén már 25 fok fölötti maximumokra és több napsütésre van kilátás.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idővel zárul a munkahét, és hasonló időben bízhatunk a hétvégén is. 20-27 fok, napsütés, néha gomoly felhők, csapadék nélkül. Most is délkeleten lesz majd melegebb, hétfőn pedig egy újabb hidegfront érkezik, visszaesik a napközbeni maximum 19-24 fok közé. Az ex Spice Girl, Jerry, Hellivel és ma már Horner is Look at Me című dala jön a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után is sok régi ismerőssel találkozhatunk. Jön például Sting és Cseb Mami közöse. És a halott pénz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében a kiépített terelésben lerobbant valaki a külső sávon. Köszi Tibinek az infót, aki szintén imént említett hívható SMS Viber számunkat használta. Jó reggelt, jó utat, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától villaműsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Mozgás és zene a fővárosban. Szabad szemmel is látható lesz a nemzetközi űrállomás. Ingyenes állapotfelmérés Zalaszentgróton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkapt Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt a nagy sportág választom és nagy hangszer választom.
1: Távcsöves csillagászati bemutatót tartanak holnap az Apácai Csere János Művelődési Központ udvarán. A Vega Csillagászati Egyesület ingyenes programján a résztvevők egyebek mellett a Holdat és a Szaturnuszt is megfigyelhetik. De a nemzetközi űrállomás is éppen átvonul majd felettünk, így az este folyamán két alkalommal akár szabad szemmel is lehet majd látni az égbolton, írja az Egerszegi Hírek. A rendezvényt az őszi napéj egyenlőség, vagyis a csillagászati ősz szeptember 23-i kezdete miatt tartják. A Vega Csillagászati Egyesület távcsövekkel és szakemberekkel várja az érdeklődőket. A programon ingyen lehet részt venni. Ingyenes szűrővizsgálatokat tartanak Zalaszentgróton az egészségügyi központban. A Szívvilágnapja alkalmából szeptember 29-én kedden délután várják majd a helyieket, elsősorban a 25 és 45 év közöttieket, írja az AOL. Az ingyenes vizsgálatokon felmérik az erek állapotát, emellett szívritmuszavar szűréssel és csontsűrűségméréssel is készülnek a szakemberek. A felmérések után pedig egy kardiológus belgyógyász tart előadást a szív-érrendszeri problémák tüneteiről, valamint az állapotfelmérés eredményeinek szakszerű értelmezéséről a templom téren, a turisztikai irodában. A program bár ingyenes, de jelentkezni kell rá. Ezt az egészségfejlesztési iroda elérhetőségein lehet megtenni. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az AI szerint ezek a boomer köszöntések. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek egy kávé mellett. Legyen csodás, áldott napotok, drága barátaim. Itt a KED, haladunk a hétvége felé, puszi mindenkinek mindez. Mozgó gifek, csillogó rózsák, kávésbögrék és macskák kíséretében. Hát én és a Basement Jacks is azért sok szerencsét kívánok mindenkinek. Jön a Good Luck, 3 lassan 4 perccel múlt 9. Jó reggelt, Max M. Levente vagyok.

Rest FM, a legjobb zenék. Péntek van, és egészen jól alakult a forgalomképe eddig, de sajnos történt egy-két baleset. Az M3-ason a főváros felé a Vác-Gödöllő csomópont után egy autó munkagépnek hajtott, a 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a kocsisor. Két autó ütközött a 11-es főúton Szentendrén, a Dunakanyar körúton. Az érintett szakaszon irányonként váltakozva halad a forgalom. Jó utat óvatosan, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Rögtön Junior Jack jön az S-számbával, most pedig egy régi ismerős Sting és a Desert Rose Chad Mummy-val a Besten.

West FM a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idő jön a front után ma is, és ilyen időnk lesz egész hétvégén. 25 fok körüli maximum, sok napsütés, kis gomoly felhővel, csapadék nélkül. Használjuk ki a szép késő nyári kora őszi időt, mert hétfőn hideg front érkezik, sokkal hűvösebb levegővel és itt-ott záporral, zivatarral. Édes menekülés a hétköznapokból. Már péntek van, szeptember 18-a, sok boldogságot a diánáknak és a szülinaposoknak is. Mindjárt itt a hétvége, Gwen Stefanival hangolódunk rá, és Akonnal, The Sweetest Escape a besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Danny Minogue és a Flower Power közöse folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 2004-ből játszom a You Won't Forget About Me-t, hívható SMS Viber számunk, ha dugó baleset lenne. 0620 55 55 155, én per pillanat ilyesmiről nem tudok, és ez remélem, hogy nagyon sokáig így is marad.
1: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindegy, hogy télen 5 körül vagy nyáron este 9 tájékán, a naplemente így is úgy is gyönyörű. A nap nyomában járunk a következő órában a Planet Funkkal Chase the Sun. Egyébként most már egyre korábban van, már este 7 előtt naplemente, és reggel 6:30-kor virrad. A nap után szél, Rúzsa Magditól, szól a széldal a következő órában.
2: Nem tudtam szólni, mert kúl nagy a szél.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok. Zöld rendszámcsere a plug-in hibrid autókon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
1: Egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetünk ma részt a város két pontján is. Az Európai Mobilitási Hét és az Egészséges Zalaegerszeg program keretében egészségpontokat alakított ki a Viva Plazma és a Magyar Vöröskereszt. Az egyik az Ártmoziban van, ahol vérnyomás, vércukor és testösszetételméréssel, dietetikai tanácsadással és egészségügyi kvízekkel várják az érdeklődőket. A másik egészségpont pedig a Zete stadionnal szemben, az október 6-a tér 19-es szám alatt van, ahol testsúly, testmagasság, testösszetétel és csontsűrűségmérésre, továbbá színlátás, látásvizsgáló tábla és bokakarindex vizsgálatra van lehetőség. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán az Alavár megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeptember 18, péntek, sok boldogságot a diánáknak és a szülinaposoknak is. Még egy kis indián nyár ebben az órában, jön a Señorita nem sokára Justin Timberlake-től, illetve a Negrocantól a Cadavez. Az órát Aidakor és Fedla Grand közöse a Let Me Think About It indítja 5 perc elmúlt 10. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Ezt a fel a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ma is mixben szólnak a Night Shift Extra-ban, 6-tól a házigazdától White Boy-tól, de hogy a heti rezidensek közül kiduplázik a héten, legyen egyelőre meglepetés. Most a Simply Red és a Fairground jön a besten.

0: Esztefem, a legjobb zenék. Súlyos baleset történt sajnos az M5-ösön Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében. A 114-es kilométer környékén jelenleg áll a forgalom, a Budapest felé vezető oldalon is óvatosan, mert hogy a belső sávra is kerültek törmelékek. Baleset történt korábban az M3-ason is Budapest felé, a Vác-Gödöllő csomópont után egy autó munkagépnek hajtott, a 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik ott is a kocsisor. Jó utat, ha a közlekedési hír van, a 0620 55 55 155-re várom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Kor testvérek, azaz a The Kors vidám dalával fordulunk rá lassan a hétvégére. Szóval majd a Breathless a délelőtt utolsó órájában hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha van közlekedési információ, ide várom, és marad a rezgésszám, de már magyarul. Hozom Mohamed Fatima slágerét is. Rögtön 11 óra, ha friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nehéz évet zárhatnak a hazai borászok. Újra kezdődtek a tárgyalások a norvég alapról. Szingapúrban már az olvasásért is fizetnek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb évét zárhatják a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okoztak. A szőlő minőségére azonban nem lehet panasz. Az idei szület már a végéhez közeledik, így egyre pontosabban látszik, milyen évjáratra számíthatunk. Mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 10 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termet. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapant. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Okajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek, minden nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alapforrásairól, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra zöld és egészségügyi fejlesztésekre, kulturális projektekre, valamint a helyi közösségek és a társadalmi felzárkóztatás támogatására. Az előző támogatási időszak csak nem 78 milliárd forintos keretéhez Magyarország nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezetről. Illegális preparátor műhely miatt emeltek vádat két férfi ellen. Egyikük engedély nélkül gyűjtött védett állatokat, majd kitömte és az interneten értékesítette azokat. A példányok természetvédelmi értéke csak nem 50 millió forint. Társánál egy madárvédő szervezet munkatársánál engedély nélkül tartott fegyvereket és több mint 500 lőszert is találtak. Ügyükben a Szegedi Járásbíróság dönt. Fizetnek az olvasásért Szingapúrban, aki naponta legalább 15 percet tölt könyvvel, virtuális érméket gyűjthet, 50 teljesített nap után pedig mintegy 250 forintnak megfelelő összeget kap. Meggazdagodni tehát senki sem fog, a programmal elsősorban a rendszeres olvasásra ösztönöznék az embereket, és visszaszorítanák a rossz hírek kényszeres, vég nélküli görgetését. Ma többnyire a napsütés viheti a főszerepet, bár keleten és helyenként nyugaton időnként több felhő lehet az égen. Futózápor csak kevés helyen fordulhat elő, a szél pedig többnyire gyengén vagy mérsékelten fújhat. Délután 23 és 28 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint holnap hasonlóan napos idő jöhet, legfeljebb délen, délnyugaton alakulhat ki néhol eső vagy zápor. Vasárnap is maradhat a kellemes, késő nyárias idő, délutántól azonban északnyugat felől vastagodhat a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Egy amerikai 35 éves barkácsgép akkumulátor tolvaj nő képe borzolja az internetet, mert hogy a robosított fénykép kísértetiesen hasonlít Jennifer Lopez arcképére, de tényleg itt nézem, és elsőre azt hittem, hogy ez tényleg Jennifer Lopez. Ő kezdi az órát, play, 4 perc múlt 11, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Besztefem, a legjobb zenék, nem hiszem el, amit látok. Megérkezett a Lenny Kravitz Barbie figura. A zenész a Barbie Signature sorozat második tagja, a kosárlabdasztár LeBron James után a 70 dolláros gyűjtőknek szánt Baba Kravitz Blue Electric Light turnéját, valamint sokrétű művészi pályafutását ünnepli.

0: West FM a legjobb zenék. Küszöbön a hétvége, ami fővárosunk belvárosában autómentes lesz, legalábbis a Kálvin tértől a Fővám térig, illetve a Műegyetem rakparton. Az Európai Mobilitási Hét részeként két napra átalakult tehát a belváros. A rendezvény célja megmutatni, hogyan működhet a város, ha az utcákon az autók mellett vagy néha helyettük nagyobb teret kapnak a gyalogosok, kerékpárosok és a közösségi programok. Az érdeklődők közlekedési bemutatókra, játékos családi programokra, kerékpáros eseményekre, járműbemutatókra és különböző mozgásos aktivitásokra számíthatnak. Jó szórakozást kívánok, az óra végéig pedig még biztosan halljuk Keen dalát, az Everybody's Changing-et, jön a Five a Keep on Movin-nal, és mindjárt Ricky Martin is Christina Aguilera-val.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is indul a délután, ma kivételesen B. Német Diával és egy Madonna feldolgozással a Madhouse-tól Like a Prayer. Jó hétvégét, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Trilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, elíteltek két gyulai börtönört, Odüsszeia töredékre bukkantak Hollandiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Eltörlik az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, erősítette meg Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón. A miniszterelnök szerint a vállalkozások többsége semmit sem kapott a befizetéséért, miközben a kamara sokat költött saját működésére és népszerűsítésére. A kormány a politikai és sportvezetői tisztségek szétválasztásáról is döntött. Politikusok és állami cégvezetők nem irányíthatnának nagy sportszervezeteket, megbízatásuk után pedig 4 évig nem vállalhatnának ilyen pozíciót. A kormányfő arról is beszélt, hogy az adóhatóság automatikusan vizsgálná az elmúlt 5 évben távozott, valamint a legalább 2 éve hivatalban lévő politikai vezetők és hozzátartozóik vagyonosodását. Egy fogvatartott bántalmazása miatt ítéltek el 2 gyulai börtönört. A szegedi törvényszék katonai tanácsa fejenként 875.000 forintos pénzbüntetést szabott királyuk, és mindkettőjüket lefokozta. A nem jogerős ítélet szerint a bántalmazás 2023-ban egy zárka ellenőrzés közben történt. A folyosói kamera felvételéből később több mint 1 percet kivágtak. A bizonyítékot szándékosan rongálták meg, ezért azonban egyelőre senkit sem vontak felelősségre. Máskor zárt épületek is megnyitják kapuikat a kulturális örökség napjain. A programsorozat célja, hogy közelebb hozza és bemutassa hazánk műemléki értékeit. A hétvégén országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az, hogy a kulturális örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Egy játékkártya méretű, mint egy 1700 éves Odüsszeia töredéket azonosítottak az Utrechti Egyetem könyvtárában Hollandiában. Az ógörög szöveg Homérosz eposzának 12. énekéből őrzött meg néhány sort, abból a jelenetből, amelyben Odüsszeusz emberei levágják Héliosz szent marháit. A pergamendarab feltehetően egy Egyiptomban készült kisméretű könyvből származik. A ritka lelet évekig észrevétlenül lapult más ókori szövegek között. Ma sokfelé napos, kellemes időre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel. Keleten és néhol nyugaton lehetnek felhősebb időszakok, de futózápor csak elvétve alakulhat ki. Délután 23 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Holnap továbbra is a napsütés kerülhet előtérbe, némi zápor inkább délen és délnyugaton fordulhat elő. Vasárnap még nyugodt, meleg időnk lehet 25-30 fokos maximumokkal. Hétfőn már front érkezhet, több felhő, elszórt csapadék és északnyugati szél hozhat frissebb levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes péntek délután kívánok mindenkinek. Hangolódjunk együtt a hétvégére. A mikrofonnál mostantól Béni Meddi, a Majoros Rita helyett én adom ma egész délután a legnagyobb kedvenceket. Hozom is ebben az órában Kádzsó slágerét, jön a Beszámme Múcsó, itt lesz Will Smith, Dérheni, most pedig a belga dance formáció a Methouse indít.
0: Best FM, a

legjobb zenéke. Life is a Flower, a svéd Ace of Base 98-as dala, amely a Flowers című harmadik stúdióalbumukon jelent meg. A dal Európában hatalmas siker lett, az Egyesült Királyságban például az 5. helyig jutott, és több országban is bekerült a top 10-be. Érdekesség, hogy a szám eredeti változata a Whenever You're Near Me később új dalszöveggel és új címmel jelent meg Európában. A dal üzenete ugye alapvetően az élet pozitív oldalának kereséséről szól, és jól illeszkedik az Ace of Base jellegzetes regi poppos hangzásához. Ezzel nosztalgiázunk a folytatásban, itt a Best FM-en.

0: We out.
1: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bag és 60 között a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Gyöngyös nyugat csomópontnál ugyancsak az M3-ason a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. Ami pedig az M5-öst illeti, Kunszállás és Kecskemét között cserélik a szalagkorlátot. A 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sáv elhúzással a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Balesetmentes közlekedést!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt töltjük ezt a napot, és kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Itt az egy óra, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, én pedig hozom hamarosan a Spice Girls slágerét. Ez lesz a Start, és a Chocolate Puma is itt lesz pár perc múlva.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felbontaná a kormány az autópálya koncessziót, több mint 100 gyermek versenyez fóton, krokodilok között evezhetnek a 2032-es olimpián. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felbontaná a kormány a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT 35 éves autópálya koncesszióját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vállalatot még ma értesítik arról, hogy jogszerűtlennek tartják a mintegy 23 ezer milliárd forint értékű szerződést, és tárgyalásokat kezdeményeznek annak megszüntetéséről. A tárca vezető szerint az útüzemeltetési feladatokat a piaci ár több mint kétszereséért végzi a társaság, miközben a kockázatok jelentős részét az állam viseli. A hálózat kezelését azonban nem tudják egyik napról a másikra visszavenni, ehhez a cég együttműködésére is szükség lesz. Magyar Péter miniszterelnök közöltem, a kormány több feljelentést is tesz az ügyben. Mintegy 170 katona tett esküt Nagykanizsán és Salgótarjánban. A többségük szerződéses katonaként vagy önkéntes tartalékosként kezdi meg a szolgálatát a Magyar Honvédségnél. A 10 hetes alapfelkészítés során fizikai, harcászati, műszaki és egészségügyi képzést kaptak, valamint a biztonságos fegyverkezelést is elsajátították. A program célja, hogy felkészítse az állományt a katonai szolgálattal járó feladatokra és terhelésre. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek méri össze tudását a 22. lovasterápiás és parasport versenyen Fóton. Az ország minden részéből érkező résztvevők összesen 23 kategóriában versenyeznek holnap. A rendezvény részleteiről Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke beszélt rádiónknak.
2: Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: Krokodilok között rendezhetik meg a 2032-es olimpia evezős és kajakkenu versenyeit Ausztráliában. A kiszemelt Fitzroy folyóban mintegy 500 sósvízi krokodil él, amelyek akár 4 méteresre is megnőhetnek. A sportolók azonban nem ettől tartanak. Szerintük a folyó kanyarulatai és áramlatai nem biztosítanak minden versenyzőnek azonos körülményeket. A helyszínt technikailag alkalmasnak minősítették. Ma többnyire a napsütés viheti a főszerepet, bár keleten és helyenként nyugaton időnként több felhő lehet az égen. Futó zápor csak kevés helyen fordulhat elő, a szél pedig többnyire gyengén vagy mérsékelten fújhat. Délután 23 és 28 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint holnap hasonlóan napos idő jöhet, legfeljebb délen, délnyugaton alakulhat ki néhol eső vagy zápor. Vasárnap is maradhat a kellemes, késő nyárias idő, délutántól azonban északnyugat felől vastagodhat a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeptember 18-a van, és teréltessem minden névrokonomat. Egy óra volt, néhány perccel folytatódik a pénteki Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és adom is továbbra a kedvenceket. Most például az Always and Forever-t, a Holland House Duo, a Chocolate Puma egyik ismert felvételét hoztam 2000-ből. Ezzel folytatjuk. Itt a Best-en.
0: Best FM.

Beszefám a legjobb zenék az It's Alright, folytatjuk az angol fiú csapat, az E17 egyik korai nagy sikeréről van szó, ami egyébként tényleg nagy siker volt, hiszen az Egyesült Királyságban a harmadik helyig jutott, és több európai országban is top 10-es láger lett. Egy érdekesség magáról, a bandáról, hogy az E17 eredetileg Walthamstow-ról, London keleti részének egyik kerületéről kapta a nevét, ahol a zenekar tagjai éltek. Következik tehát az E17 és az It's Alright. Itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk a délutánt. Az M6-oson például új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es jelű Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső és a gyorsító sávot lezárták, valamint a leálló sávot is zárva találják az arra közlekedők, de a csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. Pécs felé egyébként az M6-oson a Pécsvárad Vémén csomópont után aszfaltoznak, ott a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Best FM-en szólnak ma délután, és a legjobb zenék a 90-es, no meg a 2000-es évekből. Éppen ezért hozom majd Rúzsa Magdi dalát is.
2: Szerelmes vagyok belé.
1: Ez lesz a szerelem, és itt lesz a Scissor Sisters is rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás. Kevés, de jó minőségű szőlőtermet. Lezuhant egy vadászgép Amerikában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. November végéig megérkezik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormányszóvivő a kormányzati tájékoztatónál mondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást nem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak, több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermek otthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, emellett átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb évét zárhatják a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okoztak. A szőlő minőségére azonban nem lehet panasz. Az idei szüret már a végéhez közeledik, így egyre pontosabban látszik, milyen évjáratra számíthatunk, mondta a rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
1: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 7 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapadt.
0: Három újabb nemzetközi filmfesztiválra kapott meghívást Lichter Péter experimentális Dracula filmje. A Dolog a koporsóban című alkotást Münchenben, az Egyesült Államok beli Iowa Cityben és a perui Limában is bemutatják ősszel. A horrorfilm több tucat régi Dracula adaptáció képeiből épül fel, amelyeket festéssel, roncsolással és újrafilmezéssel alakítottak át. A magyar közönség szeptember 20-án a budapesti klasszikus filmmaratonon, később pedig a Bem moziban láthatja. Lezuhant egy F-16-os vadászgép az Egyesült Államokban egy kiképzési gyakorlat közben. A pilóta még a becsapódás előtt katapultált, eszméleténél volt, amikor kórházba vitték. A gép Michigan államban egy mezőre zuhant és kigyulladt. A rádióforgalmazás alapján a vadászgép madárral ütközhetett, a baleset pontos okát azonban még vizsgálják. Ma sokfelé napos, kellemes időre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel. Keleten és néhol nyugaton lehetnek felhősebb időszakok, de futózápor csak elvétve alakulhat ki. Délután 23 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Holnap továbbra is a napsütés kerülhet előtérbe, némi zápor inkább délen és délnyugaton fordulhat elő. Vasárnap még nyugodt, meleg időnk lehet 25-30 fokos maximumokkal. Hétfőn már front érkezhet, több felhő, elszórt csapadék és északnyugati szél hozhat frissebb levegőt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes péntek délután kívánok mindenkinek. Folytatódik a Best délután velem Béni Meddiával. Szeptember 18-a van, és 2 óra is elmúlt már. Ami pedig most érkezik, az a Scissor Sisters, egy New Yorki együttes, ami a 2000-es években lett világszerte ismert. Az egyik legnépszerűbb slágerüket pedig már indítom is. I Don't Feel Like Dancing a Besten.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a reggeli első korcs kávé nélkül sokaknál el sem indul a nap, ezzel azért nem vagyunk egyedül. Segíthet éberebbnek lenni, javíthatja a figyelmet, és sportolás előtt is jól jöhet, csak hogy könnyű átesni a ló túloldalára, főleg egy sűrű munkanapon, ugye, amikor a második fekete után szinte észrevétlenül jön a harmadik, majd a negyedik. Na de mennyi kávé az ideális egy

Nap. Egészséges felnőtteknél általánosságban napi legfeljebb 400 mg koffein tekinthető olyan mennyiségnek, amely a legtöbb ember számára még nem jelent egészségi kockázatot. Ez azonban nem egyenlő automatikusan 4 csésze kávéval. A koffein tartalom ugyanis nagyban függ a kávé típusától, az elkészítéstől és az adag méretétől. Ráadásul nem csak a kávé számít, koffein van ugye a teában, a kólában, az energiaitalokban, a csokoládéban, sőt egyes gyógyszerekben és étrend kiegészítőkben is. Könnyű tehát úgy túllépni a napi mennyiséget, hogy közben azt hiszik, hogy alig ittunk valamit. A koffein érzékenység nagyon egyéni, ami ugye az egyik embernek kellemes élénkítés, attól a másik már délben remegő kézzel nézi az órát. A túl sok koffein jele lehet például ugye a szapora szívverés, nyugtalanság, ingerlékenység, kézremegés, fejfájás, gyomorpanaszok, elalvási nehézségek, és van egy kevésbé látványos probléma is, a délutáni kávé könnyen beleszólhat ugye az éjszakai alvásba, hogyha valaki érzékeny a koffeinre, érdemes a nap második felében már óvatosabban bánnia vele. A lényeg tehát nem kell lemondani a kávéról ahhoz, hogy egészségesebben éljünk, érdemes viszont számolni a teljes napi koffein bevitellel, figyelni a saját szervezetünk jelzéseire, és nem feketével megoldani azt, amit valójában alvással kéne. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kuncentmárton térségében új csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon a 6-os kilométernél található Szederkény Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, itt csak a külső sáv járható, a munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Aki pedig az M70-esen autózik, az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Erre kell készülni, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

FM, a legjobb zenék. Edwin Collins slágere kísért bennünket, Girl Like You. Ezt hallgattuk az elmúlt percekben, és lesznek még nagy kedvencek a folytatásban is. Jönnek a hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érkezik majd Robbie Williams, itt lesz a Bell Hello is, játszik a tankcsapda, Carl Worth pedig indítja is a következő órát az Afrikával, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Emily Sunday slágere szól. Next to me, már a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zajlik a denevérek párzási időszaka. Folytatódik a sportcsarnok korszerűsítése. Változik a lomtalanítás menete lentiben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Zajlik a denevérek párzási időszaka. A kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány tíz vagy egy-kétszáz kilométert mennek. Nyáron rovat bőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe, vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Újabb fejlesztés valósul meg a sportcsarnokban. 2027 végéig teljesen megújul a tetőszigetelés. Emellett korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a kazánokat, és teljes modernizáción esik át a küzdőtér világítása is. Erről ír a közösségi oldalán a várospolgármestere. Valahogy Zoltán posztja szerint a munkálatokra 230 millió forint állami támogatást kapott az önkormányzat. A sportcsarnokot még 2024-ben kezdték felújítani. Akkor kicserélték a küzdőtér sportparkettáját, új menekülőkapuk készültek, korszerűsítették a belső burkolatok egy részét, és új időjelzőrendszer érkezett. Csak azoktól viszik el a lomokat lentiben, akik ezt kérik. Erre hívta fel a figyelmet Lenti önkormányzata és a Lenti Hulladékkezelő Kft. Írja az AOL. A városban szeptember 21-től, vagyis jövő héten hétfőtől egészen október 8-áig tartanak lomtalanítást, de idén csak azokhoz mennek a kukások, akik igénylik a szolgáltatást. Ezt telefonon vagy e-mailben lehet megtenni. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy csak régi bútorokat, matracokat és olyan háztartásban feleslegessé vált tárgyakat rakhatunk ki, amelyek nem férnek a kukákba. További részletek a hulladékkezelő honlapján olvashatóak. Enyhébb időre készülhetünk térségünkben. A hűvös reggelt követően délután 23-24 fok körül alakulhat a hőmérséklet. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Egy-egy zápor előfordulhat, de egész napos eső nem valószínű. A következő napokban tovább emelkedik a nappali hőmérséklet. A hétvégén már 25 fok fölötti maximumokra és több napsütésre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon vidám, kellemes péntek délutánt kívánok Önnek, de hát milyen is lehetne egy péntek, hogyha nem vidám, ugye? A mikrofonnál Nagy Deti, a folytatásban egészen 18 óráig, remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenéit, úgyhogy ebben az órában biztos, hogy itt lesz velünk Segi, és a Bombasztik, az órát pedig Kávat kezdi már is. Jön az Afrika?
3: 88.9 Best!

90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is. Amely zenéket hallgatva, én hiszem, sőt tapasztalom, hogy sokkal gyorsabban repül az idő, olyan, mintha szaladna minden egyes pillanat. Ez pedig jól jön, hogyha ilyen hosszabb időtartamú dolgokat végzünk, például ha melóban vagyunk, vagy akár ha elmegyünk egy véradásra, amelynek ugye az időtartama körülbelül egy óra. A véradók segítségére pedig folyamatosan szükség van, hiszen egy-egy vérkészítmény maximum 5 napig tartható el, ezért fontos a folyamatos utánpótlás, hogy biztosítva legyenek a hazai vérraktárak. Ugye nyáron ez egy picit necces volt, hiszen sokat elmentek nyaralni, szabin voltak, és nem feltétlenül a véradási lehetőségek voltak a fókuszban, de szerencsére azért nem fogytunk ki a készletből. De hogyha van ideje, akkor még ezen a héten is tud vért adni, hiszen például Csesztreken a művelődési házban ma délután 16 óráig várják az önkénteseket. Holnap pedig Nagykanizsán az egészségnap alkalmából a Bolyai iskolában lehet vért adni 14 és 17 óra között. Jövő héten a Keszthelyi transfúziós osztályon, a Vöröskereszt Nagykanizsai szervezeténél, valamint Zalabérán a polgármesteri hivatalban, és Zalaszentgróton, valamint a Keszthelyi Festetics kastélyban is lehet majd vért adni, mind a mellett, hogy a zalaegerszegi területi vérellátóban is várják az önkénteseket, vért pedig az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, viszont testsúlya, eléri már az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát, de tudja, az okmányok nem maradjanak otthon, na meg szerintem életünk legjobb zenéi sem, hiszen ezekkel csak úgy repül az idő.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is. Képzelje el, hogy ma reggel, amikor készülöttem munkába, akkor egy nagyon érdekes dolgot tapasztaltam. A terasz erkély ajtajánál láttam, hogy mintha egyre több méhecske lenne. Mit sem sejtve kiléptem az erkély ajtón, és akkor láttam, hogy a téglák és a szigetelés közé beférkőztek a darazsak. Úgyhogy szakember segítségét kell kérnem. Csak úgy, mint ahogy ezt a kanizsai iskola munkatársainak is meg kellett tennie, hiszen lódarazsak fészkeltek egy iskola tetőszerkezetében Nagykanizsán, az Erzsébet téren. A rovarok már az intézmény környezetében közlekedőket veszélyeztették, így a gyermekeket is, ezért szakembert kellett hívni az eltávolításukhoz. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók magasból mentő segítségével tették lehetővé a fészek biztonságos megközelítését, amelynek eltávolítását szakember végezte el, személyi sérülés szerencsére nem történt, olvasható a katasztrófa védelem weboldalán, úgyhogy vigyázni kell magunkra, vigyázzunk egymásra, mert bizony ők befészkelik magukat a legapróbb és a leglehetetlenebb helyekre is. Életünk legjobb zenéi pedig befészkelték már magukat a napjainkban, hiszen a 90-es, 2000-es évek óta hallgatjuk őket, és mind a mai napig megállják a helyüket a zenei listákon. Így például Nelly Furtado és Timbaland közöse a Promiscuous, amit már is pörgetek önnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is. Na meg a legjobb hírek az autósoknak, hiszen befejeződött a Püspöki Grácián utca rekonstrukciójának harmadik üteme. Most egy több mint 130 méteres szakasz újult meg. Az első ütemmel 2021-ben indultak a munkálatok, a Gárdonyi és a Dózsa-György utca közötti szakasszal. Akkor már megkezdték a közművek kiváltását és kiépítését. A befejező, utolsó szakaszt érintően a kiviteli tervek előkészítése zajlik, olvasható a város weboldalán. Ennek köszönhetően megújulhat a Pintér Máté és az Arany János utca közötti szakasz is. Idén ősszel a fásítás is megtörténik ezen a területen a korábbi útszakaszokhoz hasonlóan. De én arra is kíváncsi lennék, hogy most így jelen pillanatban mi a helyzet pénteken délután az utakon, úgyhogy tegye meg, hogy dob egy üzit, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal. Az infokért cserébe pedig már robogunk is tovább életünk legjobb zenéivel.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy megállunk egy icipicit, de csak 2-3 percre. Hírezünk, időjárásozunk, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Nem elég. Az órát pedig a Don't Give Up-pal kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Mozgás és zene a fővárosban. Szabad szemmel is látható lesz a nemzetközi űrállomás. Ingyenes állapotfelmérés Zalaszentgróton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkapt Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
3: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, mini koncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt a nagy sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
2: Távcsöves csillagászati bemutatót tartanak holnap az Apácai Csere János Művelődési Központ udvarán. A Vega Csillagászati Egyesület ingyenes programján a résztvevők egyebek mellett a Holdat és a Szaturnuszt is megfigyelhetik. De a nemzetközi űrállomás is éppen átvonul majd felettünk, így az este folyamán két alkalommal akár szabad szemmel is lehet majd látni az égbolton, írja az Egerszegi Hírek. A rendezvényt az őszi napéj egyenlőség, vagyis a csillagászati ősz szeptember 23-i kezdete miatt tartják. A Vega Csillagászati Egyesület távcsövekkel és szakemberekkel várja az érdeklődőket. A programon ingyen lehet részt venni. Ingyenes szűrővizsgálatokat tartanak Zalaszentgróton az egészségügyi központban. A Szívvilágnapja alkalmából szeptember 29-én kedden délután várják majd a helyieket, elsősorban a 25 és 45 év közöttieket, írja az AOL. Az ingyenes vizsgálatokon felmérik az erek állapotát, emellett szívritmuszavar szűréssel és csontsűrűségméréssel is készülnek a szakemberek. A felmérések után pedig egy kardiológus belgyógyász tart előadást a szív-érrendszeri problémák tüneteiről, valamint az állapotfelmérés eredményeinek szakszerű értelmezéséről a templom téren, a turisztikai irodában. A program bár ingyenes, de jelentkezni kell rá. Ezt az egészségfejlesztési iroda elérhetőségein lehet megtenni. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után robogunk is tovább életünk besztjeivel itt a 88.9 Best FM Zalaegerszeg hullám hosszán. Ebben a robogásban pedig biztos, hogy elkísér minket Sean Paul és Sasha. Itt lesz majd az I'm Still In Love, de a Krisztál is dalol majd nekünk arról, hogy mi az, ami sosem múlik el. Az órát pedig, ahogy ígértem, Chicken és Bryan Adams kezdi már is itt a
0: Besten. 88.9 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Lin come the thing, them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

88.9 Vertefem, a legjobb zenék Zalaegerszegen is, ahol ez a hónap az idősekről szól. Ezen a héten a zalaegerszegi Gaspalics utcai idősek otthonában tartottak főzőversenyt, és ezzel indult el az idősek hónapja rendezvénysorozat. Idén szeptember 15-e és október 27-e között várják a szépkorúakat a rengeteg programmal, a főzőversenytől kezdve az ünnepélyes alkalmakig, ugye több mint egy hónapon keresztül. A rendezvénysorozat hivatalos nyitó ünnepségére október 2-án kerül sor az idősek világnapján, a Városi Hangverseny és Kiállító teremben, de ugyancsak itt köszöntik majd a díszokleveles kitüntetésben részesülő pedagógusokat is október 20-án. Az idősek hónapjának egyik meghatározó programja a Boda László emléktúra. Ezzel a városi és a vármegyei idősügy ikonikus alakjára emlékeznek már 2016 óta. Ezt a programot október 6-án tartják, majd csatlakozva a gyaloglás világnapjához. Aztán a Mindszentíneumban szeptember 22-én rendezik a Mohács 500 elnevezésű vetélkedőt, amelyen 13-5 fős csapat méreti meg magát, a Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az Éveknek Klubszövetségből. Aztán szeptember 24-én a Senior Akadémia is otthont ad az idősek hónapjának egyik programjának, amelyen kerékpáros túra, haditorna, örömtánc, mesemondó verseny, továbbá sportvetélkedő és művészeti tárlat is várja majd az érdeklődőket, amelynek részleteiről a Vármegyei Hírportálon talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elmerülni. Nekik szól most a Szép Lakslágere, a Summertime.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is. Nem tudom, hogy ön a gyermekkorában gyűjtötte valamit. Kis autókat, vagy matricákat, esetleg szalvétákat, de én igen, rengeteg szalvétám volt, nem tudtam soha, hogy mihez kezdjek vele. A lényeg az volt, hogy minél több legyen belőle, és minél változatosabbak legyenek. Hogyha önnek is volt ilyen hobbija, és szereti a szép szalvétákat, akkor önt is várja. A Keresztúri Dezső Városi Művelődési Központ Gönczi galériája. Ugyanis itt nyitotta meg kapuit a Terülj-terülj szalvétám, utazás a papírszalvéták világában című kiállítás. Ez egy nosztalgikus tárlat, amely felidézheti a gyermekkorunkat, amikor nem csak hogy gyűjtöttük a szalvétákat, de még cserélgettük is őket. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak egészen október 10-ig. Életünk legjobb zenéi viszont 0-24-ben megállás nélkül várja önt. Itt a 88.9-en bármikor is hangoljon a Best FM-re, ahol a folytatásban már érkezik is a The Bieber slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: Szerbi.
1: 88.9 Best FM, a legjobb zenék Zalaegerszegen is. Aki szeret bringázni, nem csak Zalaegerszeg biciklis útjain, hanem a városhatáron túl is, neki érdemes lesz figyelni a Zala-Szent Iváni biciklis útvonalon, ugyanis az elmúlt napokban fákat és cseréket távolítottak el itt több helyen. A temető utáni szakaszt egyelőre érdemes elkerülni a munkavégzés és az ebből adódó baleset veszély miatt. Az elmúlt hónapokban ugyanis több lakossági bejelentés érkezett a település vízfolyásainak, az árkoknak és a kerékpárút környezetének elbújjázott növényzete miatt, emellett pedig a veszélyessé vált fákra is felhívták a figyelmet. Egy részük előregedett, több példány pedig kártevők miatt száradt el vagy ment tönkre, így váltak baleset veszélyessé. A munkálatok során több egymással összefüggő problémát oldanak meg a szakemberek a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében. A most eltávolított fák helyére a tervek szerint új példányokat telepítenek majd, ezek helyét pedig már úgy tervezik meg, hogy később ne váljanak baleset veszélyessé, és ne akadályozzák a közlekedést. Így aki a Zala-Szent-Iváni kerékpárút temető utáni szakaszán szokott közlekedni, ő neki most érdemes másik útvonalat választania, amiről a Vármegyei Hírportálon talál részletes infókat. Én pedig arra is kíváncsi lennék, hogy mi a helyzet most így pénteken délután a Zala-megyei utakon, úgyhogy tegye meg, hogy dob egy üzit, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal. Az infókért cserébe pedig már pörgetem is tovább életünk bestjeit itt a 88.9-en.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 88.9 Best FM-en.
1: Ütött az óra, úgyhogy meg is állunk egy pillanatra. Jó kis nyelvtörő ez, próbálja ki. Közben pedig jönnek a hírek, egy kis időjárás előrejelzés, de ígérem, hogy jövök vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a 10 éven át.

0: Az órát pedig Tamnavi és Lima kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok. Zöld rendszámcsere a plug-in hibrid autókon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
4: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ezügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
3: Egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetünk ma részt a város két pontján is. Az Európai Mobilitási Hét és az Egészséges Zalaegerszeg program keretében egészségpontokat alakított ki a Viva Plazma és a Magyar Vöröskereszt. Az egyik az Ártmoziban van, ahol vérnyomás, vércukor és testösszetételméréssel, dietetikai tanácsadással és egészségügyi kvízekkel várják az érdeklődőket. A másik egészségpont pedig a Zete stadionnal szemben, az október 6-a tér 19-es szám alatt van, ahol testsúly, testmagasság, testösszetétel és csontsűrűségmérésre, továbbá színlátás, látásvizsgáló tábla és bokakarindex vizsgálatra van lehetőség. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Az 5 órási hírek után remélem, hogy már hazafelé robog Zalaegerszeg útjain, de tudja, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztalt, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla egy üzit bármelyik ismert elérhetőségünkre. Cserébe pedig olyan jó kis dalokat hozok Önnek, mint a 4-es Street-től a 10 éven át, az órát pedig Tamnavi és Lindsay Márk.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is, ahol a 4 Streettől szólt a 10 éven át az elmúlt percekben. Hát bizony, ha a Zalavár megyei katasztrófavédelem munkatársai már sokkal régebb óta foglalkoznak a mustgáz veszélyeivel, mint 10 éve, mert hogy sajnos a szüreti időszak velejárója a mustgáz. A katasztrófavédelem mellett a Nébih is arra figyelmezteti a zalaiakat is, hogy a must erjedése közben veszélyes gáz keletkezik. A zalai szőlőkben már elstartoltak a szüreti mulatságok, kezdetét vette a szezon, úgyhogy ilyenkor már figyelni kell a mustgázra, mert hogy ez színtelen és szaktalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, ami az áthelyiségek alsó részeiben gyűlik össze, így fokozatosan felfelé szorítja az oxigénben gazdag levegőt. Ha belélegezzük ugyanis ezt a gázt, akkor ez oxigénhiányos állapotot idéz elő. Ez azért veszélyes, mert fizikailag még képesek lennénk ilyenkor elhagyni a helységet, de a zavartság megakadályozza a menekülést. A mustgáz nagy koncentrációban belélegezve életveszélyes, éppen ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan szellőztessük a pincét. A modern megoldások mellett a hagyományos gyertyás módszer is nagyon-nagyon megbízható és hatékony. Tudja, ez az, amikor derék magasságban kell tartani a gyertyát, az égő gyertyát, és magunk előtt tartva figyelnünk kell annak lángját. Hogyha az elalszik, miközben megyünk le a pincébe, vagy bizonytalanul ég, akkor az a levegő megnövekedett széndioxid tartalmára utal. Ilyenkor a helységbe a belépés életveszélyes. Int minket óvatosságra a Zalavár megyei katasztrófa védelem is. Vigyázzon magára, annak érdekében, hogy a szüret valóban a jókedvről és a mulatozásról szóljon. Annak érdekében pedig, hogy a péntek délután is a jó hangulatról szóljon, én tudom javasolni önnek a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéinek hallgatását, hiszen ezek biztos, hogy feldobják a napját, főleg, hogyha a Salt-N-Pepa-ról van szó, mert hogy ők dalolnak nekünk a folytatásban.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék Dalaegerszegen is, amely térségből is várják az érdeklődőket holnap az egészségnapon Nagykanizsán. Az Erzsébet téren ingyenes egészségügyi szűrésekkel, tanácsadásokkal és színes családi programokkal várják az érdeklődőket, immár másodszorra. Egészségsétával kezdődik majd a program, ami az Ötvös térről indul az Erzsébet térre reggel 9-kor. Ezt követően a több mint 30 sátorban különféle szűréseken, tanácsadásokon vehetünk részt, illetve ismeretterjesztő előadásokon is. Többek között prostata szűréssel, koleszterin szint és vérnyomás méréssel, vércukorméréssel, testösszetétel méréssel és migrén szűréssel állnak rendelkezésre a szakemberek, de ezen kívül lesznek még egészségügyi tanácsadások nőgyógyászati témakörökben, valamint diabetológiával, csontritkulással kapcsolatos kérdésekben is. Az életmód sátorban a fenntartható táplálkozási tanácsokkal ismerkedhetünk meg, illetve a hétköznapi mozgástippekkel, de az online világ útvesztőiben is segítenek nekünk eligazodni majd a szakemberek. Szó lesz a szülő-gyermek kapcsolat dinamikájáról is, valamint a preventív szemlélet kialakítását ösztönző ismertetőket is meghallgathatjuk. Természetesen lesz mozgás lehetőség is, hiszen Katus Attilával és Molnár Andival is mozoghatunk, illetve táncolhatunk egyet, a kicsik pedig különféle gyermekprogramokon vehetnek részt. A pontos programról és időpontokról, helyszínekről a Vármegyei Hírportálon talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amikre bármikor táncra perdülhet, hogyha a 88.9-re hangol, ahol a folytatásban már érkezik is a Jetlag slágere. Ez a Repül az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is, ahol Melanie C dalolt nekünk az elmúlt percekben. Ez volt az I Turn To You. Ezzel pedig nekem mára le is járt a műsoridőm, hiszen 18 órától már át kell adnom a terepet DJ Whiteboynak, és indul vele a péntek esti Night Shift. Én pedig a Solvave és Marsalkó Dávid közösével már a búcsúzom. Az elmúlt mintegy 3 órában Nagy Detit hallott, a további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Trilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Starban Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Starban Star a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még lehet jelentkezni az ország legnagyobb szemétszedési akciójára. Új munkarendre tér át a parlament, melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 3 hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új renddel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi 1 óra helyett 1,5 óra áll majd rendelkezésre. Forgalmi változásokra kell készülni Budapesten az autómentes hétvége miatt. Holnap és holnap után lezárják többek között a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat, a Vámház körút egy részét, valamint autómentes lesz a Pesti alsó rakpart, Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza is. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. A 47-es, a 48-as, a 49-es villamos nem jár. A BKK a Szabadsághíd lezárása idején elsősorban a 4-es metrót, a 4-es és a 6-os villamost, valamint a 7-es és a 133E autóbuszt ajánlja. Mintegy 10 000 résztvevőt várnak kedden a sérült gyermekek napjára a Fővárosi Állat és Növénykertben. A 34. alkalommal megrendezett eseményre az ország minden részéről érkeznek fogyatékossággal élő gyermekek és családtagjaik. A látogatókat állatkerti túra, látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi programok várják. Koncertet ad a Kaláka együttes is. A kapukat szeptember 22-én reggel 9 órakor nyitják. A programok 10 órakor kezdődnek az esemény. 1992 óta csaknem 200 000 gyermeket láttak vendégül. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A cél az illegális hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz koordinátorként saját találkozási pont regisztrálásával vagy önkéntesként egy már meglévő helyszínhez csatlakozva lehet bekapcsolódni. Elsősorban kézzel, kesztyűben biztonságosan összeszedhető háztartási hulladékot gyűjtenek. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ha csütörtökre szokták azt mondani, hogy az már kis péntek, akkor a mai péntekre mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez már a kis szombat, mert hogy a mai Night Shift extrában a szombati rezidens Slim Fit érkezik vissza, vagy érkezik hamarabb? 1 óra erejéig. Szóval hip-hop és R&B ma is a menő, pont úgy, mint szombaton, úgyhogy ennek köszönhetően 6-7-ig én White Boy 7-től Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Indul a pénteki Night Shift extra!

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenhettek nekünk.

0: nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Felkerült 5 újabb mix a Mixcard oldalamra, mixcard.com per DJ White Boy, de nem csak engem, hanem az összes Night Shift lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya Funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát mixcard.com per DJ White Boy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: time. Wishing to left you, without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two. It's been a long time. We shouldn't have left you.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
2: Egészen pontosan ez a Night Shift extra minden pénteken. 6 rezidens 7 napra, sehogy nem jön ki a matek, úgyhogy persze, hogy minden héten valaki duplázik. Ez a valaki, ezen a héten Slim Fit lesz, szombati rezidensünk, és persze ő hozza magával a szombati hangulatot, meg a szombati zenéket, vagyis hip-hop és R&B még egy órán keresztül. 7 és 8 óra között is itt a Besten, nagyon gyors szünet, tényleg egy rövidke pihenő, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától villamműsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már lehet szavazni az év kilátójára. A hibrid autók tartják a legjobban az értéküket. Továbbra is komoly a száj van. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nem hozott érdemi változást az elmúlt napok időjárása a szárazságban, bár az ország északnyugati részén hullott eső az Alföld nagy területein továbbra is komoly aszály van. A tartós vízhiány miatt a kukorica és a napraforgó sokfelé már teljesen kiszáradt, ezért a betakarítás is a megszokottnál korábban kezdődött. Nyugaton javultak a repcevetésének feltételei, északkeleten viszont több helyen még a talaj előkészítéséhez is túl száraz a föld. Visszaesett a lakóhelyet váltók száma Magyarországon. A friss adatok szerint tavaly kevesebben jelentettek be új lakcímet, és az elmúlt 10 évben mindössze egyszer volt ennél kisebb a költözési aktivitás. A megyehatárokat átlépők száma megközelítette a 115 ezeret. Csak nem minden második költöző pedig Budapestet vagy Pest megyét választotta. A központi térségen kívül Fejér, Győrmoson és Bács-Kiskun tartozott a legnépszerűbb célpontok közé. A hibrid autók tartják legjobban az értéküket a használt autópiacon. A legfrissebb adatok szerint évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek csak nem 7, a dízelek, az elektromos autók pedig 7,5% feletti mértékben. Közben egyre kevesebb az olcsóbb jármű. Augusztusban a kínálat 35%-a került, 2,5 milliónál kevesebbe. Ez egy év alatt 4% pontos csökkenés. Az autók átlagára ugyanakkor lényegében nem változott, 5,5 millió forint körül alakult. Elindult a szavazás az év kilátója címért. Idén 10 hazai helyszín került a döntőbe, a Pilistől a Börzsönyön és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig. A jelöltek között van többek között a Boldogözséb, a Csóványosi, a Jánosvára és a Várhely kilátó is. A győztesről a közönség dönt. Voksolni szeptember 28-án éjfélig lehet az Aktív Kalandor oldalán. A 7. alkalommal meghirdetett kezdeményezés célja, hogy a hazai kilátók mellett a természetjárásra, valamint Magyarország természeti és épített értékeinek megőrzésére is felhívja a figyelmet. A hírblokk végén nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Változóan felhős idő várható, csak kevés helyen lehet futózápor. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hogy a nemek aránya teljesen kiegyenlített legyen, ugye két hölgyel kezd Slimfit, úgyhogy most még két úr van ide, igazából már csak egy úré a főszerep. Mert a nézete elszalem, ez játszok mögött, mondhatom 8-ig.
5: Köszi, hello.

0: Rockstarok Mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nem tudom, kell-e még mondani, ha valakinek az elmúlt egy és negyed órában nem esett le, hogy a mai péntek esti Night Shift extra az a hip-hopról és az R&B-ről szól.
2: Tényleg?
1: Képd, igen. Tehát, hogyha a zenéből nem, meg abból, hogy te is itt vagy, aki ugye egyébként szombati rezidensünk, hogyha ebből nem rakta össze senki, akkor azt hiszem, ők most már menthetetlenek. Mindegy, azért mondjuk el, hogyha itt nem, akkor élőben hol? Most zárjátok a hétvégét, ugye?
2: Így van, a nyarat.
1: Bocsánat, igen, mert azt hiszem, holnap még csak szombat van, szóval.
2: Így van, szóval holnap a Petőfi lábánál azon a bizonyos hajón délután 5-től este 10-ig, úgyhogy majd gyorsan felugrok egy gyors szetre, és megyek is vissza.
1: Tehát ott kezdesz, ide jössz, visszamész.
2: Így van.
1: És elsiratjátok a nyarat.
2: Így van, reméljük, hogy jó időnk lesz.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Még szakmán belül is az egyik legjobb rappernek tartják, ugye?
2: Így van, Greatest of All Times, így van.
1: Na most igen, tehát ugye Paradise is really nice. Very nice, bocsánat, ez nem ez a legerősebb ríme. Azért legyünk őszinték. Mentségére legyen szóval azért a hazai zenei életben van, aki ennél sokkal szarabb rímekből most már évek óta megér.
2: És komplet
1: dalokat húz föl a rímekre, de ez egy másik.

0: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
1: Hát az a forgatókönyv nem fog működni, ami Millerrel szokott, hogy akkor itt maradsz itt a szó, mert tudjuk, hogy dolgod van holnap, de azért holnap azért akkor szokásos időben helyre gyere vissza, legyő kedves.
2: Megpróbálok nem késni.
1: Jó, rendben, minden már azért rácsörgök olyan 6 óra magasságában. Egy óra alatt az idejsz a hajóról, nem?
2: Hát, reméljük.
1: Még, akár, perc, még akár úszva is, pedig ez eddig végig beton. Na mindegy.
2: Áról szemben.
1: Akkor holnap, az meg egy jó rap zenekar.
2: Volt.
1: Igen. Hónap este 7.
2: Így.
1: Gyere. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A koronavírusos fertőzések szórványos növekedése várható. Jövő hónapban ismét lesz Kolonics György emlékfutás. Erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Bányász Árpád vagyok a hírekkel.
2: Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a hazai szennyvízben, ezért a következő időszakban a fertőzés számok szórványos növekedése várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az elmúlt héten Budapesten és az agglomeráció egyes településein is kimutatták a vírus örökítő anyagát. A főváros északi, déli és központi területein mérsékelt, az ország többi vizsgált részein alacsony koncentrációt mértek. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete utalvány formájában. Erről a szociális és családügyi miniszter posztolt a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az első részlet utalással érkezett és időközben változott a lakcím, érdemes ellenőrizni, hogy az államkincstár rendszerében is megfelelő lakcím van-e. Az iskolakezdési támogatás összege 100 000 forint. Ennek első 50 000 forintos részletét már augusztus végén megkapták az érintett családok. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség Napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket holnap és holnap után, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: A Kulturális Örökség Napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
2: Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten három táv közül választhatnak a részt. Az eseményt 2009 óta rendezik meg a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus emlékére. Kolonics György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: A következő óra világsztárjai közül a legtöbben már voltak itt nálunk fellépni, hiszen láthattuk már élőben Timbalandot is, és Nelly Furtadót is, a Backstreet Boys többször is, szegény George Michael szintén többször, és hát ugye tavaly évvége óta már Jennifer Lopez is ehhez a körhöz tartozik. Nem is beszélve ATV-ről, aki a Let You Go-val indítja az órát.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés maradt, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak? Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli? És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Hogy Adamski van, mi van, azt nem tudjuk. Egy biztos Seal itt volt július 30-án, és brutálisan jó koncertet adott az MVM Dome-ban. Jön most a Kill. Itt a Besten.

legjobb zenék. A most érkező dal videóklipjében George Michael tett egy elég egyértelmű utalást korábbi lemezkiadójára. Hát gyakorlatilag hazugnak nevezte őket. És a városi legendák szerint ezen annyira berágott a lemezcég, hogy ők intézték el, hogy a 3 díjra jelölt klip végül egyetlen egy szobrocskát se kapjon az MTV Music Awards díjátadó gálán. De hát a rajongókat nem lehetett megállítani, úgyhogy végül is a közönség szavazást torony magasan ez a klip nyerte. George Michael és a Fast Love érkezik itt a Best Amp, a legjobb.

Stefanom a legjobb állítólag nem a legkorrektebb módon váltak meg Tom Jones-tól a Voice szerkesztői. A következő évadban már nem ő lesz az egyik mentor a forgószékes tehetségkutatóban, a most érkező Cheryl Cole váltja őt. Jön

Best FM a legjobb zenék, 3-4 albumnyi anyag biztosan összegyűlni azokból a dalokból, amelyeket annól a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de aztán végül nem nálal kötöttek ki. Ilyen Justin Timberlake komplett első szóló albuma, ilyen például Madonna La Isla Bonita című dala, és ugyanebben a sorba passzol a most érkező kislemez is. If You Had My Love, jön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Még nem lélegezhetnek fel az allergiások. Sportágat és hangszert is lehet választani a fővárosban. Helyenként felhősödhet, eső nem lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Melegszik az idő a hétvégén, holnap és holnap után is többnyire napos, gyengén felhős idő várható. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő. Szombaton 24-29, vasárnap 25-30 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Részletes információk az időjárásról a hírblokk végén hallhatók. 3 hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új renddel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi 1 óra helyett másfél óra áll majd rendelkezésre. Október első hétvégéig még vonattal is elérhető a horvát tengerpart Budapestről. Az Adria Intercity szeptemberben is október elején keddenként és péntekenként indul Splitbe, visszafelé pedig szerdán és vasárnap közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az éjszakai járat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak Budapest és Split között. Ma ismét benépesült a fővárosban a Merkapcs Sportközpont. 2 napon át a mozgásé és a zenéi a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Ma az iskolai osztályok kaptak főszerepet, holnap pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, mini koncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt van a sportágválasztó és nagy hangszerválasztó.
1: Túl vagyunk a parlagfű szezon legintenzívebb időszakán. Az allergiások számára azonban még nem ért véget a kellemetlen időszak. A hűvösebb idő hatására az ország nagy részén csökkent a levegő pollen terhelése. A Tiszántúlon ugyanakkor a következő napokban még nagyon magas értékeket is mérhetnek, ezért az arra érzékenyeknél továbbra is erős allergiás tünetek jelentkezhetnek. Változóan felhős idő várható, csak kevés helyen lehet futózápor. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Betűpárokban érkeznek hozzánk a következő órában az előadók, hogy pontosan mire is gondolok. Hát például arra, hogy a Magna Cum Laude után rögtön jön majd a Morcsiba, a Delightot DJ Tonka követi, a Soul Searcher után jön a Shakedown, Tom Novi után a Tankcsapda, a Black Eyed Peas után pedig Bialax. Egyébként a Black Eyed Peas indítja az órát a Where is the Love-val.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM, a legjobb zenék. Tudjuk jól, hogy a vámpírok halálosan allergiásak a napfényre, de ettől függetlenül pontosan ugyanúgy élik az életüket, mint mi, csak egy picikét fordítva. Na hát ezt figurázta ki a Shakedown a most érkező dal videó klipjében.

Best FM, a legjobb zenék. Vasárnap a Gellért hegy oldalát érdekes, de inkább azt mondom, hogy vicces járművek fogják majd ellepni, ami miatt az úgymond normális gépjárműveket hát egy picikét korlátozni fogják. Szóval Láda Derby lesz a Tabánnál, ami miatt tessék elterelésekre és lezárásokra számítani egészen vasárnap este 8-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Nehéz időszakon vannak túl a borászok. Még lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Autómentes hétvége következik a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A cél az illegális hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz koordinátorként saját találkozási pont regisztrálásával vagy önkéntesként egy már meglévő helyszínhez csatlakozva lehet bekapcsolódni. Elsősorban kézzel, kesztyűben biztonságosan összeszedhető háztartási hulladékot gyűjtenek. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet. A végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári asszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 1 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. Ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Kékszőlők vannak kint, és nagyon kevés, Okajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző. 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Forgalmi változásokra kell készülni Budapesten az autómentes hétvége miatt. Holnap és holnap után lezárják többek között a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat, a Vámház körút egy részét, valamint autómentes lesz a Pesti alsó rakpart, Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza is. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten három táv közül választhatnak a résztvevők. Az eseményt 2009 óta rendezik meg a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus emlékére. Kolonics György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tegnap előtt, szeptember 16-án ünnepelte 58. születésnapját Marco Antonio Muñiz, akit a világ csak úgy ismer, hogy Mark Anthony, és akinek a létező összes A-kategóriás celeb gratulált tegnap előtt Instán és Facebookon keresztül. Az I Need To Know jön hamarosan itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron.

Best of a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis lemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, Easy Very Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dalhoz, ami egyébként csak azért nem tudott felkerülni az angol lista élére, mert hogy akkor éppen Lou Bega Mambo No. 5 című dala volt a top pozícióban, ami szintén ennek a bizonyos Perez Prado

Best FM a legjobb zenék. Hozd magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát kicsit kihagyták a számításból, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni Bangkokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha, az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Crew Jettel itt a Best Album.

Best FM, a legjobb zenék. 30 évet kellett várni az ítéletre, úgyhogy ez a plusz egy hónapos már tényleg nem számít semmit. Keith D. Davis bűnös a Tupac Shakur ellen megszervezett gyilkosság vágyában. Minimum 40 évre számíthat, de egészen pontosat majd október 13-án mond az esküt. Szép jön!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Egyébként ma, szeptember 18-án van az Egyenlő Bérezés világnapját, ami a következő óra világsztárjait illeti. A bérezésükben nem nagyon tudunk beleszólni, de egyenlően biztosítunk mindenkinek lehetőséget 11 és éjfél között, úgyhogy Molokóék érkeznek majd a Sing It Back-kel, jön Bob Marley, Funkstar The Lux-szal és a Sun Is Shining-al, a sor legelején pedig a Safi Duo a Baya Baya-val.
1: Ez a Night Shift a Best

Rádiófm a legjobb zenék, az egymás után érkező két dal gyakorlatilag ugyanazt mondja, picit más stílusban és más szöveggel, de a lényeg mind a kettőnél az, hogy az élet szép. Sun is shining, it's a beautiful day, előbb Bob Marley on Funkstar Deluxe, aztán pedig Michael Bublé, mit a bestem, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt a péntek, úgyhogy zárom a Night Shift-et is ezzel a lendülettel. Jó bulit mindenkinek, aki most fejest ugrik a hétvégébe. Holnap Hip-Hop és R&B 6-tól 8-ig csatlakozik hozzá majd Slim Fit. Jön Britney, én megmegyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.